0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szent Györgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Figyelem, itt New York! Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mint gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ah, home sweet home, the little nest, where after work a man can rest, or take a peaceful stroll outdoors, doing little simple chores.
2: Weed the garden, cut the grass, paint the window, fix the glass, trim the shrubbery, grind the axe, but take it easy, dear. Relax.
1: Oh, these

kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Pillvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.

igaz ajkad lángja ége, de holnap egyedül vagyok. Tisza virág a mi szerelmünk, ha jön az éj a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan alkunk.

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

hogyha megjelentem én az elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észre

reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiri-csári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk akár a lipaton. Bocsássom meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiri-csári papámat körül röpdösem.

nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papám a körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a lipatomba, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papám a körül röptesem.

0: Hallo, hier ist der Telefunken 343. Bitte bleiben Sie einmal stehen und hören Sie mir einen Augenblick zu. Was ich Ihnen jetzt vortrage, ist ein besonders hübscher Schlager. Natürlich auf einer neuen Telefunkenplatte.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült líztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott líszt helyszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18 óra.

Nem baj, ha ígér és nem tartja be, de a kis kagylót azt ne tegye le szívem. Jaj, ne tegye le.

akitől melegen van Anci-Manciella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő, nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van Anci-Manciella Bella, pardon, de egy

nő, akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella Vicky. Egyszerűen rettentő, nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már.

mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Tu pokyň osobám, honem poď nálom, tu pošúhoj osám, mírtnem poď nálom. Bár holonám, hoď jönnek már, az ismert lépte, de csak jajgat a szín, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, itt az óra zenél az éjszakában, az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörött lett. Bettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes tírtilló tud lihek. Bettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett.

der Leinen Harischen, hoch hat die Respekt.

Szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam. Jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél. De van egy sport, az mindennél nékem többet él.

jó reketre kiabáltam. Múlt héten a torkom és a kedvenc csapatomat így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind el.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D gramofon rádiójában.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatta színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádió készülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádió készülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen
3: azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Igen, Nagyászontól kérdeztem, és kollégáról felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, vagy baj van.
3: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiú liba, és nőn vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tahonál.

a parton gágok két libor, egy másik néni ment oda, egy röpke gágá, saliba pápá, már a szatyorba volt. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kis lány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, is nőül vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavonál. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Nem mehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégse bús, két nagy adagba hús. Jaj, de!

0: September 1948.
1: This is Radio New Zealand. The time in New Zealand is just 1 minute past seven on the evening of Monday, the 27th of September, the day on which we celebrate New Zealand's Dominion Day. You are listening to the official opening program of Radio New Zealand from our studios in Wellington, the capital city.
2: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán, Petes Ferenc.

daddy. Neck and my toes go show. Five, five, three, tell the Lord, daddy. Would you have never left the school? Oh, daddy, me. Oh, dress me test and fatty. That means Nell's on every old daddy. Would you have never left the school? Nek a molto bundos minkel, lással engem sok száz kincsel, ráadásul egy kis stringel, két pénzzel minden simmel. Deri, hol az a csekkönyv mond, dollár kell, s nem font, ó, deri, ugye, hogy

dream.

Nikki's ring.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Bocsászpár, vigyem el magával!
2: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
2: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: hogy ezt a csicsónét sehol sem lehet látni. Pedig meg akartam neki mondani a véleményemet. Na végre, itt van!
1: Hely csicsóné, drága, a három lánya, csak egy szoknya.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

0: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretet himnuszai. Babics Mihály előadás következik.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Mondja Marha, miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponthús.

sneeze. Oh, la la.

az is keveset ér. Semmi földön túl itt nem ígérek, csak szívet kérek, a szívemért. Jobban dolgozom, ha te szeretsz, szebbet álmodom, ha te szeretsz, két vidám.

0: nyelvi híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

egy édes álmos rántos medvebocs, fölébre dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog. Az anyja dörmög, rámorog, nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én minden...

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Ne menjen moziba! Moziújság nélkül.

bogozás. Ez így történt Budán, egy nyári délután, s megváltozott az élete.

0: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták képviselői.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

virág lakmek tilta nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek.

vele, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy hajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

volt mestre. Ezért ebben minden asszony a nőnek a férfi. Csak frakban én konában. Egy klap, meg egy szárnyas gallér, és két a finom gabollér, kifódik.

Atlantgrund. Ezért ezek minden öntöny, az

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Don't worry about the mule going blind. You just hold to that line. Don't worry about the cow being poor. Just drink all the milk and ask for more. Drink, drink. Drink, drink. Seven up.
1: Háromcsöves világnevű szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép- és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit forvás legyen, egy kicsit

0: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó el Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.
1: Mindehhez ravasság kell manapság, és egy kis bölcsesség. Nincsenek ma már romantikus szerelmek, s tündérmesék. Máma minden férjes asszony

És mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert az nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam rá. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Istenem nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férjnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

Tonto jag nås orra, mint más nőnek, kicsi fitos orr. És mégis ez az az orr, mitől a vérem forr.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Balatonlelle legdistingvált a üdülő telepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

meg is kérdi sebesen a kis Puti. Kalóz úr miatt, hogy okaznója van, te nagnuti. Fes kalóz szólt, zakataka, zikatik, meg is mondom, babám meg. De előbb még, zakataka, zikatik, jön egy állomás épület, no de aztán szület, és vidáman fölnevet, fügyta rá mehet.

toujours ahogy az jó. S még tízesen, zaka-taka, zika-tik, átölelte a kislány. Azt susogta, zaka-taka, zika-tik.

megnyugnuti. Peskaló szólt, zaka-taka, zika-pip, meg is mondom, babám meg. De előbb még, zaka-taka, zika-pip, jön egy állomás épület, és aztán szület, és vidámon fölnevet, fritta rámehet. Akkor jött egy zaka-taka, zika-pip, alagult a hegyekben. Na babám, most zaka-taka, zika-pip, ne ijedj meg, sötét lesz. S a sötétben zaka-taka, zika-pip, kis Marika remekve. Mondta halkan, jaj, zaka-taka, zika-pip, maga drágám, de édes. Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán lassan kis Mariska föltekint. Láng az arca, úgy mondja a kis puti, opa, znónájé van, szennál sokkal, abban nagy nőtti.

0: a Magyar Katona Rádió a Fizzi Magyarok Rádióra.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovaírtó permet.

figyelj, te mula! Nézd csak, mit tud a Gyula! Sült a pam! Így érekelt nagyapám! Sült a pim! Sült a bum! Lajosnak a nagybőgősnek fia született! Azt mondja a kontrás rája, szép csak igen csepp! Lajos

Sjuta-da-da-da-da-sjuta-bum. Sjuta-da-da-da-sjuta-bum. Egyik nappal lumpirire rátámad a nő, hogy miért ül állandóan a kocsmába ő. Azért ülök, szól a férj, és csuklik egy nagyot.

zabum, hűzen lett a sűzabum, Simek úr az ablakból egy hámlit ledobott, eltalált egy nőt, ki éppen arra ballagott. Simek úr, bocsánatot kért, pardon, asszonyom, tévedés volt, azt hittem, hogy a mennyasszonyom.

joy. Stampede him! Shoot-a-da-da-da-shoot-a-boom! Shoot-a-da-da-da-shoot-a-boom! Schuistermeister ölel Geti, ifjú hit vesét. Kétinas úgy nézi ezt akár egy szép mesét. Szól az egyik, jó lehetett, másik szól, na már! Haros

maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én. A szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

azt, hogy mi a szerelem. Még se tudtam más szeretni, jaj, mi lesz velem, maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, lelkemből nem.

0: Zenefény Perfekszín műsorszámunk véget ért. Köszönjük Zsögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar szívű figyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig egy kis tánzenét adunk.
1: Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonka való Bajatlók operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

Katika, tika, Katika, Katika, hallgass rá, néked szól a muzsikánk, itt elégünk édesebb vagy, mint a poposvánk. Hárman vagyunk ide ki, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, ha jóra nekünk.

11, 21 ezer, 50 ezer egy, aki boldog a szívembe megy, megy, megy, ha kívánok szőkét barrát, ide nyújtsam már is karját, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még a szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom, 11, 21, 1050, 1001, aki boldog, a szívembe megy, megy, megy.

Mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon pesti cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljuk, mit csináljuk? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

0: Kisvadászhoz vadmogorva ellenőr kisztán.
1: Meglakoltok, most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőrül hangja lágy a csicsereg, az ugye
1: nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj.

0: család, szólt a férfi,
1: édes angyal, add a csöpnyi szád.
2: Ott nem él
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomban őt, am ott a kis padon. Az a nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

tudni. A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

sokatom magának, nem volnék rossz babáma, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16.15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Kapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

Cetonul, voi atiști tu de-o miră la ciștolată cu cetonul. Ekkis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magán szorgalomból ebből minden kislány.

Sőt azonalul olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

0: Ne töprengjen! Biztos tip, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!
1: Halló, halló, itt London! Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.

0: خاوبنا.
1: ونه؟ Énnek is van földem, tíz cseréppel, viszont tehermentesen adom át. Hát ez is valami, nem? Uram, kegyeddel mást mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt. Magával kedves.

0: Kipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Kedves hallgatóink, számzenék véget ér. A pont 1:30 perc.

Olgot mi szabály, becézni haját, de jó. Suttogni nevét, megfogni kezét, meglelni szívét, de jó. A boldogsághoz nem kell frázis, szép színes szava, a néma vágy a legszebb vallomás. A kis szívének halk titokban szívem súgja csak, hogy nem kell nékem senki, senki más. Hogy csak magát kerestem én a nagy világon át, elmondja azt,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: W 4870 kilociclos, onda corta. 10